0: Viragon.
1: Okay, okay.
0: Viragon, Viragon. Minden modat a sót valós. Viragon, Viragon. Green Radio.